csak változás. Hogy tovább juss, hogy felejuss, hogy előbbre juss. Hiába van.

метафизишь. Случай совершенно. Блинник, оце же это шик. Нинча так цифрок. Переходя зерн. Megint egy ilyen, s megint egy alapon, soha nem kezdhetjük már tisztalat.